0: Lőri Erika vagyok, Adelaide-ből. A népmesék fejlesztik a gyermekeink szókincsét. Mindenki emlékszik azokra az állandósult szófordulatokra, amit annyira szerettünk hallgatni minden egyes mesében. Hol volt, hol nem volt, még az operenciás tengeren is túl. Máig is élnek, ha meg nem haltak. Aki nem hiszi, járjon utána. Álsó kapa és a nagyharang válaszolta el őket.
1: Így van, nagyon-nagyon szépen köszönöm, Erika, és egy szenzációs dolog egyébként ez a népmesére való buzdítás. És hogyha valaki szeretne nekünk küldeni népmesével való ilyen kis szösszenést, akkor hallgassa végig, vagy hallgassa meg egy párat, aztán csinálja magának, és küldje el nekem. Küldje el nekem a Rádió Mozaik honlapjára, és boldogan meg fogjuk csinálni. Csak ne legyen több, mint maximum 20-22 másodperc. Tehát tényleg. Úgyhogy népmesével kapcsolatos szösszenéseidet, feltétlen gondolataidat, feltétlen osszad meg velünk, az okostelefonon meg lehet, föl lehet venni, és akkor küldjétek el hozzánk, és mi azt nagyon szívesen, természetesen legalább egy keresztnevet adjatok, hogy honnan vagytok, merről vagytok, és akkor mi azt nagyon szívesen bejátszuk. Úgyhogy itt az alkalom, szeretnél a rádióban részt venni, akkor ez a te platformod. Szóval 2026. június 21-e van, és kaptunk több postát, és az egyik posta, Katalin, most te jössz, most most neked küldtek valami nagyon csodálatos dolgot, a kékfestővel kapcsolatosan, mondjad.
2: Hát most én mondom el, vagy te mondod el?
1: Mondjad.
2: Nem csak nekem küldtek, hanem Gusztinak küldtek egy nagyon kedves születésnapi üdvözlőlapot.
1: Itt köszönöm szépen, Andriskám.
2: És egy, hát mindenki tudja már, hogy az én rokonságom, az én szüleim, azok a Rába közből jöttek, és nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a gyönyörű könyvért, fel fogom tenni a képét a rádió oldalára. A címe a Pápai Kluge kékfestőműhely mintakönyvei a 18-19. Századból. Hát ez valami csoda. Mi pár évvel ezelőtt, amikor egyik alkalommal otthon jártunk, akkor ellátogattunk pápára, és bementünk a kékfestő múzeumba, végigjártuk a kékfestés minden titkát.
1: Bemutatták
2: nekünk. Nem azt mondom, hogy megismertük, de hát figyeltünk és néztük, és hát gyönyörű ez a könyv. Ebben benne vannak ugye a maga a műhelynek a felállítása, a képei, hogyan készül
1: története,
2: a kékfestő. A története, három nyelvű, úgyhogy mert néztem először, a német volt, mondom, hát ez jó, oké, de aztán kiderült, hogy három nyelven, német, angol és magyar nyelven természetesen. Nagyon hálás vagyok, gyönyörű minták vannak benne, gyönyörű képek, és hát nekem szívet melengető az az egész, úgyhogy köszönjük szépen, András.
1: Szóval, visszatérve a programra, miután ezt túl vagyunk, Kicsi Gyuri hírekkel, Vaskó András.
2: Visszajött a Gyurka.
1: Így van, Vaskó András sportriporttal, vicidensek, Gyurica Gábor szólaltatja meg Kis Ágnes, egy szenzációs riport lett egyébként.
2: Ez az, ha nem tudnád, ez a szó az ő találmánya, hogy
1: így
2: vicidens.
1: Van, vicidens, tehát V betű, igen. Tóth Elizabeth egy fiatal édesanyja Magyarországon, aki utóbbi időben tüntetéseket szervez, és az emigráció ellen, illegális emigráció ellen és a betelepítések ellen tüntetnek, úgyhogy ő szólaltatta meg. Június 5-én volt a migrációs ellenes tüntetés, és Ági egyébként arról helyszíni közvetítést, de onnan hozott riportokat, és ebben kapcsolatosan beszéltem vele. Útravalónak Szabó Gábor evangélikus lelkésznek a szabait visszük magunkkal. Sándor Krisztina jelentkezik be Erdélyből, Csíkszeredáról, és Nagyperge László, mindenhogy a kis szösszenésemben mondtam a videóba, feltalálta, vagy inkább újra mondom, hogy újra tervezte a Trabantot. Gyerekek, eszméletlen, hogy az az ember hogy tud, milyen tehetséges, és milyen szenzációsan rajzol. Lényeg az, hogy újra tervezte a Trabantot, és egy elektromos kocsit csinált belőle. Nézzétek meg! Menjetek rá a Nagy Perge László honlapjára, és nézzétek meg! Hát az valami lélekelállító.
2: Ki gondolta volna, hogy a kis Trabcsiból ez lesz?
1: Hát ez az! És nem csak most már a Trabant, Warburg, azaz, a Warburgból is, Warburgot is újra tervezte. Szóval nem, egyszerűen az ember a szenzációs. És Marosán Csabát szólítottam meg, színművés urat. Sajnos az interjú annyira jó lett, hogy egyszerűen nem volt szívem kitörölni sok mindent, úgyhogy Kati azt mondta, hogy kitöröd, akkor elválok. Úgyhogy akkor inkább marad.
2: Hát nem, vannak dolgok, amiket úgy kell meghagyni, ahogyan vannak, és le kell adni úgy, ahogy volt. És ez az ember, ez csodálatosan beszél, egy fantasztikus lélek, gyönyörűen mond verseket.
1: Hát majd meghallgátok egyébként, mert egy szenzációs dumcsi volt vele. Úgyhogy dőljetek hátra, ja, a telefonszámos stúdióba 98 16 27 77-es, keressünk egy kis pénzt.
3: Looking to capture unforgettable moments from above? Discover Enoid Drone Hire Services in Sydney. Whether it's your wedding day, a special event, or any personal celebration, our expert pilots are here to help. With breathtaking aerial shots, we turn your memories into stunning visuals that you'll cherish forever. Elevate your event with 2RRR sponsor Enoid Drone Services, where we turn moments into magic. For all inquiries, including rentals, go to info@enord.com.au.
4: Bring along your knitting needles, crochet hooks and sewing needles to Ryde Library Friday, August 7, 10 a.m. to 2 p.m. for the annual knit-in while supporting the not-for-profit organisation Wrap With Love. Donations of 8-ply yarn, wool or acrylic, completed squares and wraps are also welcome. For more information regarding specifications for completed squares and wraps, visit the Wrap With Love website, wrapwithlove.org/patterns. A selection of wraps will also be on display from Monday, July 21 to Sunday, August 10 at Ryde Library.
5: Triple R's breakfast programs have something for everyone. We've got news and points of view with Hendo on Monday Morning Matters, the goddess of groove, Natalie De Silva, on the Morning Mix. You can relax, jive or harmonise with Lacey in her Morning Cafe, go wild and unscripted with Chook's Morning Roost, and get your sports fix with AJ on the Morning Hit Up. 2RRR mornings, 7 a.m. to 9 a.m, Monday to Friday, on your local sound to the world, 2RRR 88.5 FM.

0: Jobb érzéssel gondolhat a bankjára. A Bendigo Bank egy olyan közösségi banki modellet hozott létre, amelynek lényege az, hogy a nyereség jelentős részét visszaadja annak a közösségnek, amelyből az származik. A Bendigo Community Bank Northride a 2005-ös megnyitása óta több mint 500 ezer dollárral járult hozzá a közösségünk életéhez, és a nagy bankok által ajánlott szolgáltatásokat is biztosítja egy sokkal közvetlenebb helyi bankhoz illő formában. Ha Tutuperát támogatóját, a Bendigo Community Bank Northride-ot keresi, nem kell messzire mennie, mert itt találja közelben Northride városbéli Coxus Road Mallban. Vannak a bankok, és van Bendigo Bank.
1: Szeretettel üdvözlöm egyébként Kicsi Gyurit, aki visszajött szabadságáról, úgyhogy Gyurikám, első a szabadság után hány évet? 13-14 évet csinálja már, és ingyen bérmente, úgyhogy Gyurikám, te jössz.
2: Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény módosítását. Orbán Viktor nem lehet többé Magyarország miniszterelnöke. Az államfő aláírta a miniszterelnöki tisztség 8 éves időkorlátját bevezető alaptörvény módosítást, amely a közbeszédben Lex Orbánként vált ismerté. Az államfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szabályozás parlamentáris demokráciákban, európai és nemzetközi összevetésben is szokatlan, valamint korlátozza az országgyűlés döntési lehetőségét, de szerinte nem álltak fenn az előzetes normakontroll kezdeményezésének feltételei. A módosítás értelmében a jövőben nem választható miniszterelnöké az, aki 1990 óta összesen legalább 8 évet töltött a kormányfői tisztségben. Az alaptörvénymódosítás hivatalban lévő miniszterelnök fennálló hivatali idejét nem befolyásolja, a miniszterelnöki választás feltételeit a jövőre nézve változtatja meg, kizárólag e korlátozás szempontjából bír jelentőséggel a rendszerváltás óta betöltött miniszterelnöki megbízatások időtartama, fogalmazott az államfő. A módosítás célja, hogy megakadályozzák az előző miniszterelnök visszatérését. A Tisza párt által beterjesztett és elfogadott javaslat legvitatottabb pontja, hogy visszamenőleges, ugyanis a 8 éves időtartamot 1990-től számítják. Árad a megszorítás. Tar Zoltán miniszter őszinte volt, amikor a kampányban ezt mondta. Választást kell nyerni, és utána mindent lehet. És valóban. A minap jelentették be, hogy kivezetik a Kamatstop intézményét. Ezt találóan úgy lehet kommentálni, hogy a Tisza párt első komolyabb gazdasági intézkedéseivel a bankok jártak jól az emberek helyett. A kormány kivezeti az üzemanyagok védett árát is, véleményük szerint ugyanis a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára, mely a 95-ös benzin esetében 595 forint, a dízeli 615 literenként. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint azonban Magyar Péter 480 forintos benzinára kampányolt, a jövedéki adó csökkentését ígérte, de most az Orbán kormány által bevezetett védett árat is megszünteti. Az ország kifosztása megkezdődött. Tűpontosan fogalmazott Orbán Viktor az új kormányról, amikor a következőket mondta. A soros hálózat megkapta a miniszterelnöki hivatalt, a gyermekvédelmet és az oktatást. Brüsszel minden kívánságát teljesítik, feladtuk a semlegességünket, és a háborúban az ukránok oldalára álltunk. Az unió következő költségvetéséből a magyarok pénze is megy Ukrajnába. A pénzügyminisztert az Erste Bank, az államtitkárt az OTP adja. A gazdasági és energiaminisztériumot vitte a Shell. Véleménye szerint a jelenlegi kormány pont az ellenkezőjét csinálja, mint amit a Fidesz kormány tett 2010-ben. Első gazdasági döntésünk az volt, hogy pénzt vettünk el a bankoktól bankadó címén, és odaadtuk az embereknek. A mostani kormány első gazdasági döntése viszont a jelzálog hitel kamatstopjának a megszüntetése. Ezáltal elveszik a pénzt az emberektől, és odaadják a bankoknak. Mi várható a jövőben a fendélyeken túl? Induljunk ki az Európai Bizottság által kiadott legfrissebb országajánlás pontjaiból. A védett üzemanyag árak kivezetése kapcsán már mondhatjuk is, hogy ez pipa. Felkészül az árrésztop. Brüsszelnek ugyanis ez sem tetszik. Ha a jelenlegi 10%-os árésztopot megszüntetik az élelmiszerekre, akkor vissza fognak állni a 40-60%-os árések. Ne felejtsük, volt olyan termék, amelynél bőven meghaladta a 100%-ot is az árés. Szép lassan rá lehet fordulni a nyugdíjrendszerre is, hogy az Európai Bizottság bürokratái fellélegezhessenek, hiszen szúrja a szemüket a 13. és 14. havi nyugdíj. 200 éves a Herendi porcelán. Herend 200 címmel kerítés kiállítás nyílt hétfőn a Magyar Művészeti Akadémia, az MMA András Judi székházánál a Herendi porcelánban egy faktúra fennállásának 200. évfordulója alkalmából. Az MMA közleménye szerint a Herendi porcelánban faktúra a világ legnagyobbjaként őrzi és formálja a porcelán készítés hagyományát. A tárlat a manufaktúra története mellett a Herendi porcelán művészeti és építészeti kapcsolódásait is bemutatja. Túri Attila, az MMA elnöke a kiállítás megnyitóján hangsúlyozta. Herend nem csak a magyar kézműves hagyományok egyik legfontosabb jelképe, hanem a nemzeti identitás és az alkotói közösség szimbóluma is. Felidézte Makvec Imre meghatározó szerepét a Herendi porcelán manufaktúra megújulásában. Az 1990-es években a gyár igazgató tanácsának elnökeként olyan hosszú távú szemléletet képviselt, mely megalapozta a manufaktúra fejlődését. Simon Attila, a porcelán manufaktúra vezérigazgatója szerint Herend sikerének alapja az értékteremtés, értékmegőrzés és az innováció egysége. Hozzátette, a manufaktúra ma a világ legnagyobb porcelán manufaktúrája több mint 4000 mintával és 16000 formával. Emlékeztetett a Herendi porcelán nemzetközi ismertségét az 1851-es londoni világkiállítás alapozta meg, amikor Viktória királynő is rendelt a manufaktúra alkotásaiból Windsori kastélya számára. Herend 200 címmel június 19-től kiállítás nyílt a pesti Vigadóban is, ahol a manufaktúra kiemelkedő alkotásait mutatják be. A tárlat augusztus 30-áig látogatható. Híreinket a hiradó.hu, magyarhírlap.hu, magyarnemzet.hu portálok segítségével állítottuk össze.
3: Kedves hallgatóink, legfrissebb magyarországi hírenket hallották Kicsi Györgytől, aki hála jó Istennek visszatért posztjára. És akkor most a vonal másik oldalán Vaskó András, sportriporterünk. András, szeretettel köszöntelek, és meg kell, hogy mondjam, hogy én most a foci VB lázában égek, de nyilván más sport is történik a világban. Mesélj nekünk.
4: Először is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és titeket is bent a stúdióba. Így van, és ilyenkor egy kicsikét megáll a sportvilág, mikor egy ekkora volumenű sportrendezvény van, ugye egy olimpia, egy atlétikai VB, vagy akár ugye a labdarúgó világbajnokság, de hagyjuk a sporthírek végére a labdarúgást, mert egy csomó minden más azért történik szerte a világban, a sportvilágban, és kezdjük gyorsan ezekkel a hírekkel, és a fociról majd beszélgetünk a végén. Kezdjük nézvízi úszással, ahol a éppen aktuális világkupa sorozatban a 10 kilométeres távon a hölgyek versenyében Fábián Bettina ezüstérmet szerzett, míg Mihályvári Farkas Viktória az előkelő bronzérmet szerezte meg. Szívből gratulálunk a hölgyeknek, és nagyszerű hír a férfiaknál szintén 10 kilométeres úszásban Betlehem Dávid megnyerte a 10 kilométeres távot, és ezzel a győzelmével bebiztosította a világkupa összesített versenysorozatban az aranyérmet. Hát úgymond egy csapással két legyet sikerült neki leütnie, úgymond beúsznia. Hát Betlehem Dávidnak szívből gratulálunk ehhez a teljesítményhez, mert ez egy remek teljesítmény, én azt gondolom, hát természetesen a hölgyeknek is, de Dávid fején csillog most jelen pillanatban a 10 kilométeres úszás koronája. Legyen, és ez így a továbbiakban. Váltsunk sportágat, boxoljunk egy picikét, jelen pillanatban Csehországban zajlik a Grand Prix verseny, ahol magyar részéről a hölgyek mezőnyében Hámori Luca magyar kiváló boxoló érintett, aki a 65 kg-os súlycsoportban a döntőig menetelt, és a döntőben legyőzte indiai ellenfelét, és ezzel megszerezte az aranyérmet. Hát szívből gratulálunk Hámori Lucának.
3: Megérdemli, mert azért ő bizony keményen megdolgozik azért, hogy ott legyen, ahol van.
4: Így van, így van, és hát ugye ki ne emlékezne arra a bizonyos olimpiai herce hurcára, úgymond, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy azóta egyébként Luca a verse, a, én figyelemmel követem őt mind a social médiában, mind pedig ugye a versenyeit, amikor nem is szoktam róluk beszélni a hírekbe, de hát Luca egyébként folyamatosan ott van az élmezőnyben a különböző versenyeken, és ez a következő olimpiára nézve és a világversenyekre nézve szerintem ez egy fantasztikus dolog. És maradjunk egy kicsikét még így úgymond a bunyó világában, folytassuk judóval, ahol megkezdődtek a judóban megkezdődtek az olimpiai kvalifikációs versenyek, és rögtön az első ilyen állomáson, ami most ezen a hétvégén Ulaanbaatarban zajlik, két magyar versenyzőnk érdekelt a hölgyek mezőnyében, Pupréka és Gyertyás Róza személyében. Pupréka az előkelő bronzérmet szerezte meg, és Gyertyás Róza pedig az ötödik helyen végzett, és ugye ezek nagyon fontos illetve érem Réka számára, illetve Gyertyás Róza számára az ötödik hely, mert ugye már ezek már az olimpiára gyűjtik a pontokat, illetve hát ugye az olimpián való részvételhez az első lépcsőfokot megtették a hölgyek, szívből gratulálunk nekik, és további sok sikereket kívánunk. És akkor maradjunk még a harcművészet világában, Taekwondónál, és aki Brisbane-ben van, még Brisbane-ben Gold Coast-on elég korán van, ugye ott 10 óra 21 van, az gyorsan szedje össze magát, törölje a napi programját, és szaladjon a sportcsarnokba, ugyanis az Ausztrál Grand Prix verseny zajlik jelenleg, ahol a Salim testvérek a tegnapi nap folyamán két remek érmet szereztek. Salim Shafir Gergely 63 kg-ban aranyérmet szerzett, míg testvére Salim Omar Gergely 68 kg-ban ezüstérmet szerzett. Hát szívből gratulálunk a Salim testvéreknek, és mondom, és egy nap még hátra van ebből a versenyből, Gold Coast-on, szóval
3: menjenek és drukkoljanak.
4: Így van, lehet menni drukkolni a magyar versenyzőknek. És akkor beszéljünk egy picit labdarúgásról, kapikám. És
3: várj egy pillanatot! Azért, ha már drukkolni kell, elnézést, de hát itt lesz a vízilabda világkupa Sydney-be. Úgyhogy figyeljen mindenki, mert július 22 és 26 között lesz, és lehet rá már jegyeket venni, és minél többen menjünk el a versenyekre, és úgy a magyar, mint a női és a férfi csapat itt lesz, úgyhogy lesz kinek szurkolni. Elnézést.
4: Nem, jó, hogy mondtad, csak még visszatérve a vízilabdán, azért mindenki iparkodjon, mert a péntek szombatra 75%-ban elkeltek a jegyek, szóval aki szeretne menni, annak iparkodnia kell. Ha beszéljünk egy kicsikét a labdarúgásról, ugye javában zajlik a világbajnokság, és hát én nagy labdarúgó rajongó vagyok, és megmondom őszintén, hogy hál' Istennek elég sok meccset meg tudok nézni.
3: Én is. Idáig,
4: nálam idáig az Anglia-Horvátország mérkőzés, ugye, amit az angolok nyertek 4-2-re, viszi a prímet. Már a teljesítményt és az egész meccs élvezetességét tekintve. És hát ami ilyen érdekesebb eredmény, ugye, hogy Spanyolország ugye nem tudta venni az első akadályt, úgymond csalódáskeltő döntetlent játszott az Öbb-foki szigetekkel, egyszerűen fantasztikus. És hát...
3: Ki hitte volna?
4: Így van, és én azt gondolom, hogy így elgondolkodva, hogy Magyarország lehetett volna ugye ezen a világbajnokságon ott, hát azért mi is tudtunk volna olyan eredményeket produkálni, és itt gondolok a különböző Németországnak ugye az első meccsén a 7-1-es győzelmére, akkor a Ma egyébként, ma reggel, amilyen csak már, hogy a németeket említettem, ugye, akit azért a végső elszámolásra esélyesnek tartanak többek között, ma nagy nehezen tudták Elefántcsontpartot 2-1-re megverni.
3: Igen.
4: Szóval azért vannak érdekes...
3: Elég meg a skótoknak a szereplését. Például. Hát, tudod? Hát senki nem adott volna egy fityinget. Így van. Úgyhogy, és hát én megmondom őszintén, én nagyon büszke vagyok az ausztrál csapatra. Nagyon szépen játszották az első mérkőzést. 2-0-ás győzelem. Hát Amerika ellen azért, engem meglepett Amerika, az amerikai csapatnak a teljesítménye is, ahogy játszottak. Lehagyhatnák a nagy képűséget, de hát ez már csak ilyen. És viszont most Paraguayt, ha megverjük, akkor tovább jut a...
4: Igazából nem is kell az ausztráloknak a győzelem, egy döntetlen is elég, mert ugye úgymond körbeverés van a Törökország és Ausztrália hármas jelen pillanatban körbeverés esete forog fönt, és Ausztráliának, én pont tegnap beszélgettem erről, és azt mondtam, hogy lélektani előnyben vannak az ausztrálok, mert nekik egy döntetlen is elég ahhoz, hogy tovább menjenek a csoportból. Én szurkolni fogok, és remélem, hogy meg lesz az ausztráloknak a...
3: Így van. Hát törökök sajnos már kiestek, úgyhogy...
4: A Törökországban csak a giroszt mérik jól, úgymond a kebabot, bocsánat, nem a giroszt.
3: Jújja, az Cipruson van.
4: A kebabot, de amúgy egyébként hagyjuk a török futballt, ne is beszéljünk róla. Viccesen ez van. Már tulajdonképpen ennyi, köszönöm szépen, és hát találkozunk jövő héten.
3: És remélem, hogy júliusban a vízilabda világkupán személyesen is találkozunk.
4: Bízunk benne.
3: Na, jó, hát akkor kellemes hetet kívánunk neked.
4: Köszönöm szépen, viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánok.
3: Kedves hallgatóink, a legfrissebb sporthíreket hallották Vaskó Andrással.
1: Így van, és folytatta tovább a műsorunkat, a telefonszáma stúdióban 98-16-27-77-es, és Viszidensek azok az emberek, akik hazaköltöztek Magyarországra. És én mondom, a kis Ágnes egy szenzációs riportot hozott, hallgassátok meg szeretettel, ha megtalálom az egeret, de megvan!
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, kis Ágnes vagyok. A magyar kultúráról szóló sorozatunk legújabb epizódjában a viszidensekről fogunk beszélgetni egy kicsit. Kik is azok a viszidensek? Ugye az a szó, főleg a régebb óta fiatalok számára ismerős, hogy disszidens, tehát akiknek el kellett hagyni az országot a II. Világháború utáni időszakban. És akik pedig visszatértek, azok a viszidensek. Itt velem szemben ül Gyurica Gábor, aki Brazíliából tért haza, és ő is egy viszidens, sőt, ezt a szót magát is ő találta ki. Első kérdésem az, hogy kicsit az életéről, hogy ugye hogy volt ez, hogy a családnak el kellett menni, ön amikor kint született, szóval, hogy milyen élethelyzetben volt ott kint a család, hogy működött ez?
6: Hát üdvözlöm a hallgatókat. A szüleim 1949-ben hagyták el az országot, kimenekültek Ausztriába. És akkor ott egy menekültáborba vártak egy évet, ameddig megjött a levél, hogy mehetnek Brazíliába. És akkor São Paulóba elkezdtek dolgozni. Nagyapám meg az édesapám elkezdtek dolgozni, mint gyári munkások, habár volt diplomájuk, de nem tudták még a nyelvet, így hát elkezdtek mint gyári munkások dolgozni, édesanyám meg mint varrónő, és hát nagyon szorgalmasak voltak, gondolom, mert 4 évvel később már saját céget alapítottak, és 5 évvel később, a cég alapítás után, amikor én születtem, akkor már egy saját villát vásároltak, egy nagyon szép házat, amiben én felnőttem. Tehát úgy látszik, hogy nagyon sokat dolgoztak.
5: És akkor ön, hát az igaz, hogy magyar volt a család, tehát azért megérintette önt a magyarság, de ez a típusú kötődés, hogy hazajött, ez azért nem mindenkiben alakul ki. Ráadásul, ahogy olvastam ugye a könyvben, a Visszidensek című könyvben az életéről, már 10 éves korában ön úgy gondolta, hogy haza akar jönni. Ez hogyan alakult?
6: Mi otthon persze magyarul beszéltünk, de ezt az egész magyarság tudatot szerintem nem tőlük kaptam, hanem a szompolói magyar közösségtől. Tehát olyan erős volt akkoriban a 60-as, 70-es években a mi úgy mondjuk, hogy kolónia, tehát a magyar közösség, cserkész csapatokkal, a kórusokkal, a műkedvelőkörrel, a különböző sportegyesületekkel, hogy azért belém ivódott az, hogy itt van egy olyan ország, amit nekem meg kell ismernem, és hát tizenvalahány éves voltam, 13-14, amikor először hazajöttem, akkor a bátyámnak volt itt az esküvője, ő egy magyar lányt vett el, és akkor már nagyon megtetszett az ország.
5: Akkor azt is olvastam, hogy ön néptáncolt, és azt kint kezdte el, és a néptánc egy nagy szerelem lett. Egy kicsit erről beszélne?
6: Igen, akkor 14 éves koromban még akkor nem ismertem a magyar néptáncot, az egy pár évvel később volt, hogy Szompolóban létezett egy magyar néptánc együttes. De én azt nem ismertem, mert olyan nagy a város, 20 millió lakóssal, hogy nem ismertem mindent. És egyszer csak meghívtak egy ilyen péntek esti próbára, hogy én menjek el, és ismerjem meg a néptánc csoportot. És akkor úgy ockodtam, hogy hát, hogy ez nem nekem való, és hogy nem akarok menni, és eltelt egy jó pár péntek, ameddig eldöntöttem, hogy megyek. És akkor, ahogy beléptem a táncterembe, és meghallottam a zenét, és láttam a táncot, rögtön beleszerettem az egészbe, és mondtam, hogy adjatok egy csizmát, mert én ezt akarom csinálni. Tehát ez egy ilyen nagyon gyors szerelem volt. És akkor elmentem egy New York-i tánctanfolyamra, és a New York-i tánctanfolyamon megismertem egy tánctanárt, aki mondta, hogy hát Gabikám, azt mondja, a könyvből nem lehet megtanulni táncolni, el kell jönni Budapestre, és ott kell megtanulni. És akkor így történt, hogy eljöttem, ez volt 1979-ben, és akkor itt ragadtam egy évet. És egy év után akkor visszamentem Szompolóba, alapítottam egy új együttest, és ami most az idén ünnepli a 45. évfordulóját.
5: Olvastam egy ilyet a életrajzában, hogy úgy anyakönyvezték ott kint, hogy Gabor, és amikor itthon megkapta az útlevelét, abban már úgy volt beírva, hogy Gábor, tehát, hogy rajta volt az ékezet, és hogy ez egy ilyen különleges dolog. Valamilyen különleges kötődése kialakult a magyarsághoz. Mi volt az, ami egy braziliai szemmel vonzó volt itt akkoriban?
6: Hú, jó kérdés, mert hát akkor csak 19-20 éves voltam, és akkor még nem figyeltem föl olyan dolgokra, hogy közbiztonság, vagy tömegközlekedés, és el kellett teljen jó pár év ezután, tehát akkor már 30 vagy valahány éves voltam, amikor úgy döntöttem, hogy nem, hát ez, én valamikor itt akarok élni. Én szeretném, hogyha az én gyerekeim magyarul beszéljenek, hogy én velük magyarul beszéljek, és ne portugálul, és voltak ilyen kis apró részletek, mint amiket említett, hogy engem mindig zavart az, hogy az én brazil papírjaimon, személyigazolványon, útlevelemen úgy volt írva, hogy Gabor. És amikor megkaptam a magyar útlevelet, arra meg Gábor volt írva, na végre, végre rendesen leírták a nevemet.
5: És ez a magyarsághoz való kötődése, ez később is megnyilvánult, mert ugye külszolgálatot is vállalt, ez már egy kicsit későbbi időszak. Erről mesélne, mert ugye a magyar nagykövetségen dolgozott, tisztviselő, ügyintéző, mi volt a beosztása?
6: Mindjárt mondom. Egyszer csak fölhívott egy régi ismerősöm, aki nagyon régóta nem hallottam róla, aki zenész volt, népzenész, és mondja nekem, hogy hát, hogy ő szeretne velem találkozni. És teljesen meglepődtem, mert öltöny volt rajta, nyakkendő, szépen meg volt nyírva a szakálla. Mondom neki, hogy mi van Csaba, beléptél valami szektába? Azt mondja, hát igen, szektának is lehet hívni, azt mondja, a külügyminisztérium. Azt mondja, én leszek a magyar nagykövet kint, Brazília városban egy 3 hónap múlva, és állítom össze a csapatomat, és keresek egy konzult, aki 3 nyelvet beszél, portugálul, magyarul és angolul. Van-e rajtad kívül még valaki Magyarországon, aki ezt a 3 nyelvet beszéli, mondom? Hát nem nagyon. mondom, csak a párom. Azt mondja, ja, akkor párod is van. Azt mondja, akkor jó, hát akkor már úgyis kell egy konzul, meg kell egy konzuli ügyintéző. És akkor így kerültünk mi ki, mikor is volt 2011 februárjában. Előbb 6 hónapot töltöttünk a Brazília városi nagykövetségen, mert akkor még nem volt konzulátus São Paulóban, és hát addig beszéltünk az akkori külügyminiszterrel, a Martonyi úrral, hogy kellene São Paulóba egy konzulátus, hogy végül is ma már egy nagyon szépen működő iroda, dolgoznak vagy 15-en, akkoriban még csak 2-en voltunk. És azért erősködtem, hogy legyen São Paulóban egy konzulátus, mert a nagy magyar közösség São Paulóban van, tehát Brazília városban van összesen 20 vagy 30 magyar. Uh-huh. São Paulóban meg közel 100 ezer. Oh. Azért ez nagy különbség.
5: Ez hogy alakult, hogy a São Paulóban ilyen sokan, Brazília városban meg hát alig?
6: Hát, mert egy Brazília város nem is létezett a 20-as években, tehát a nagy emigráció az rögtön Trianon után volt, akkor körülbelül egy 80-100 ezer ember ment São Paulóba. Ezek inkább a elcsatott területekről mentek, Partiumból, délvidékről, és egy páran Magyarországról is természetesen, de itt több tízezer emberről beszélünk, és ők alkották meg mondjuk a magját az ottani magyar közösségnek. Utána jött a második világháború, utána jött 56, és így alakult ki ez a nagy magyar közösség. Tehát amikor én gyerek voltam, akkor hát vagy 30 különböző klub, közösség, műkedvelőkör, tánckar, ilyenek voltak.
5: Hogyan alakult a magyarok viszonya egymáshoz így a különböző csoportok között?
6: Volt egy közös ellenség, és amikor van közös ellenség, akkor mindig összetart a társaság. És a közös ellenség az akkori magyar kormány volt. Uh-huh. Tehát
5: amikor, a kommunista magyar kormány.
6: Természetesen a kommunista magyar kormány volt. Tehát amikor Szent István napkor, október 23-án, március 15-én, amikor összejött a közösség, akkor mindegyik egyesület képviseltette magát, mert mi magyarok voltunk. És akkor 89-ben, 89 után ezek a csoportok már olyan kevesen voltak, hogy inkább azt mondták, hogy na jó, hát akkor legyünk egy, és akkor alakult a Magyar Ház. És ma csak a Magyar Ház van.
5: Térjünk akkor arra, hogy ugye sokan visszajöttek, a visszajövő disszidensek, tehát visszidensek. Kik ők? Kiadvány is született, ugye a Magyarország Barátai Egyesület, kiadták ezt a kiadványt, és kik ezek, akik úgy gondolták, hogy visszajöttek?
6: Hát, hogyha végigolvassuk a 36 interjút, látni fogjuk, hogy mindenhonnan jöttek vissza, Kanadából, Argentinából, Venezuelából, Svédországból, Angliából, Spanyolországban, mindenhonnan jöttek. És szerintem, ami közös, az ez, amiről nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi az, hogy magyarság.
5: A Gabor helyett Gábor.
6: A Gabor helyett Gábor, pontosan. Tehát, hogy itt valahogy jobban érzik magukat ezek az emberek, vagyis mi, a visszidensek, mint azokban az eredeti országokban, ahol születtünk, vagy ahol felnőttünk. Egy csomó példát tudok mondani, olyan emberek, akik sikeresek voltak a saját országukban. Például van egy orvosnő, aki gyermekorvos, amerikai, magyar, Jókai családnak a leszármazottja, és mondta, hogy ha ő Amerikában maradt volna, akkor ő legalább 3-4-szer annyi pénzt keresne, mint itthon. De hogy ő itthon jobban érzi magát, és hazajött, és nyitott Budán egy orvosi rendelőt, és itt dolgozik, és sokkal boldogabb itt, mint ott. És egy csomó olyan visszidenssel találkoztam a következő generációból, tehát ilyen 40 évesekkel, akik alig beszélnek magyarul, és amikor először megérkeztek Magyarországra, és áthajtottak az Erzsébet hídon, akkor elkezdtek zokogni, hogy ez milyen gyönyörű, és hogy ők itt akarnak élni. És ebből egy csomó példát tudok mondani, legalább 10-15 olyan ember, aki mondjuk csak 25%-ban magyar, és 75%-ban brazil, vagy olasz, vagy valami más, és mégis elkapja őt ez az érzés, amit mi magyarságnak hívunk, és itt maradnak, itt maradnak.
5: Önök tartják a kapcsolatot, ugye? Ez van egy ilyen közösség talán, akik így összejárnak, hát, ezek a disszidensek egymással, tehát tudnak egymásról?
6: Igen, amikor megjelent az első kötet 2017-ben, akkor úgy döntöttünk, hogy ha már megjelent egy kötet, és ha már megismertük egymást a könyvbemutatón, akkor havonta egyszer találkozunk. És ez így is volt 2017 óta, hogy évente 10-szer, tehát nyáron nem, tehát július-augusztusban nem, de a többi hónapokban mindig találkozunk, és mindig van egy kis rövid előadás valamiről, meghívunk valakit, hogy valami érdekes témáról beszéljen nekünk, és utána beszélgetünk. Borozgatunk, elmondjuk, hogy mik történtek az elmúlt hónapokban, hát és így alakulnak ki barátságok, tehát az én legjobb barátaim itt Magyarországon ebből a körből valók. Van egy jó ismerősöm Argentinában, aki azt mondja, hogy minden külföldön élő magyar valamilyen szinten

0: Visszajön neki, de akkor úgy érzik, hogy nekik itt valamilyen dolguk van. Tehát képviselni kell a magyar érdekeket. Ugyanakkor, meg természetesen, mivel hogy beszélik annak az országnak a nyelvét, és nagyon jó kapcsolatokat építettek ki az elmúlt 20-30-40 évben, kialakítanak kereskedelmi hidakat és kulturális hidakat a két ország között. Tehát ez egy nagyon érdekes baráti kör, ahol amikor feldobunk egy üzleti ötletet, vagy egy bármilyen más gondot, akkor azonnal valaki mondja, hogy hoppá, nekem van erre megoldásom.
1: Van egy barátom,
0: van egy ismerősöm. Így van, és ez nagyon jó.
1: Hát akkor mondhatjuk-e, hogy becsüljük meg magunkat, mert hogyha valaki kívülről jön, akkor egy csomó olyan értéket lát, amit mi itt belül nem nagyon.
0: Igen. Én szerintem ez a legszebb hely a világon.
1: Ezt én is így látom.
0: Természetesen nincsenek tökéletes helyek, mindent lehet kritizálni, de miért kritizálnánk azt, ami a miénk? Tehát a saját gyerekeinket nem szoktuk kritizálni. Én itt akarok meghalni valamikor. Remélem nem a
1: következőnek.
0: Jó sokára, így van.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm, és üdvözlöm még egyszer a hallgatókat.
2: Hello, I'm Karen Lang, Director of Lady Anne Funerals. We are a family-owned and operated business in Sydney, and we have proudly served our local community for over 18 years.
3: Lady Anne Funerals aims to exceed expectations by fulfilling client requests to remember and honour their recently passed loved ones. Throughout the process, clients are supported by the same funeral arranger from the small team of ladies in the office at Gladesworth. If you need any guidance or have questions, please call Lady Anne Funerals on 1300 740074. That's 1300 740074.
2: Lady Anne Funerals, where every family is special.
4: Ever had that sinking feeling when a police car appears behind you? Your brain starts ticking, madly calculating how many drinks you've had. Did you know, last year in New South Wales, around 4.6 million drivers were breath tested? Don't forget, every police car is a mobile RBT. So, if you're worried about getting caught, you should be. Mobile RBT. You won't know where, you won't know when. Authorised by the New South Wales Government, Sydney.
5: Hey, my lovely 2RRR cats and kittens. We love to hear from our listeners. So please send us some feedback. We encourage you to email office at 2RRR.org.au.
6: Hogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. S nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További felvilágosításért kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
7: Kedves hallgatom, a 2RRR FM 88,5-es hullámaszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Gladesville-ből, és a következő riport aranyom Tóth Elizabeth, aki egy fiatal édesanya, és mindahogy tudjátok, 2,5 hónappal ezelőtt kormányváltás volt Magyarországon, és a Tiszapárt lépett hatalomra, és az első ígérete az volt, hogy nem lesz emigrációs betelepítés, semmiféle emigrációs betelepítés, illegális emigrációs betelepítés Magyarországra. Ugyanakkor az Európai Uniónak van egy kívánsága, hogy azokat a illegális emigránsokat, akik Európában jöttek körülbelül 5,5 millióan, 6 millióan, azokat szét kell osztani a tagállamok között, és úgy

0: néz ki, hogy a Tisza párt ezt megszavazta, és ebben a kapcsolatban Elizabethnek nagyon kemény véleménye van, és milyen kemény véleménye, azt hallgassuk meg tőle. Hát akkor talán ezt.
1: Tóth Elizabeth, szeretettel köszöntelek téged a 2RRR mikrofonjánál, Rádió Mozaik Sydney innen Gladesville-ből, és tulajdonképpen te vagy az a hölgy, fiatal hölgy, valljuk be őszintén, aki június 5-én a migrációs paktum ellen szervezett egy hatalmas tüntetést, ami állítólag több mint 6-7 ezer embert mozgatott meg. Na most hallgass ide, valaki fiatal létére, mint te, hogy jutott el odáig, hogy tüntetés szervez?
2: Szia, Guszi! Köszöntöm szépen a hallgatókat, és köszönöm szépen, hogy megkerestél, és hogy felvettük egymással kapcsolatot, és tudunk itt beszélni. Június 5-ére ugye szerveztem egy tüntetést, és azért szerveztem, mert szerettem volna, és fontosnak tartottam, hogy a magyar emberek hangját hallassuk, és szerettem volna felhívni a kormánynak a figyelmét arra, hogy a magyaroknak a többsége nem szeretné ezt a migrációs paktumot elfogadni, hogy végre hallja meg Magyar Péter és a magyar kormány is azt, hogy mi magyarok a migrációs paktum ellen vagyunk, tehát 2016-ban volt erről egy népszavazás, ahol több mint 3 millió ember mondta el a véleményét erről, és ezt is szerettük volna most megerősíteni, de hát úgy látszik, a magyar kormánynál ez süket fülekre talált.
1: Na most tulajdonképpen te hogy veszed, mennyire fogékony a kormány erre, vagy egyáltalán egy tüntetés untig elég, vagy szervezel még több tüntetést? Mi a te véleményed? Hogy fog ez alakulni?
2: Hát figyelj, ugye június 12-től az Európai Unióban életbe lépett a migrációs paktum, ami nagyon úgy néz ki, hogy elfogadásra került, hiszen Magyar Péter ugye még a mai napig hallgat arról, hogy végre kívánja elhajtani. Folyamatosan azt mondja tegnapi parlamenti ülésen, és azt mondta, hogy jelenlegi formájában a migrációs paktumot nem fogadja el, de ugye jelenlegi formája jelenleg itt Magyarországon a migrációs paktumnak nincsen. Tehát itt most vagy az van, hogy nem fogadja el, ahogyan eddig az Orbán kormány is elutasította, vagy elfogadta, és nem meri a saját szavazóinak, illetve a magyar népnek ezt bevallani, és inkább az utóbbit tartom előrébb, tehát hogy biztos, hogy elfogadta, csak egyszerűen még nem meri közölni ezt így a magyar néppel. És egy tüntetés nem elég, az első tüntetés, amit június 5-ére szerveztem, az csak egy figyelemfelhívás volt, hogy észrevegye minket a kormány. De mivel nem veszélyes figyelmen kívül hagyta, és egyáltalán nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, hogy most kimentünk tüntetni. Ugye ezen a tüntetésen több mint 8000 ember volt kint, de esett is az eső, meg este is volt, ideg is volt már a végére, úgyhogy akkor nyilván kevesebben voltunk. Viszont azt gondolom, hogy minél többet kell tüntetni, és minél többször ki kell menni az utcára, és meg kell mutatni azt, hogy igenis a magyar embereknek van hangja.
1: Na most végső soron fiatalkorod ellenére, hogy jutottál odáig, hogy tüntetést szervezel? Hát ez nyilván nem egyedül megy. Hogy csináltad?
2: Hát én édesanyja vagyok, és számomra fontos az, hogy a gyerekeimnek milyen jövője lesz itt Magyarországon, és nem csak az ő jövőjük, de az én jövőm is még fontos, és nem szeretnék egy olyan országban élni, ahol azon kell féljek, hogy kimegyek az utcára, akkor milyen atrocitások fognak érni. Ugye most láthattuk a környező országokban, hogy nem túl rózsás a helyzet a migrációs kérdéssel kapcsolatban, és hogy nagyon sok országban szerveztek pont ez miatt tüntetést, de én nem szeretném megvárni azt a pillanatot, és nem is akartam volna megvárni soha azt a pillanatot, amikor ide olyan emberek kerülnek, akik ellenőrizetlenek minden formában, és esetleg olyan dolgok történnének itt, ami a környező európai országokban, és hát ezért szerveztem maga a tüntetést, mert nem szeretnék egy bevándorló országban élni.
1: Mióta foglalkozó politikával, ami végsősorban nem úgy volt, hogy egyik nap fölébredtél, hoppá, hát akkor csináljuk egy tüntetést, nyilván ez megérett valahol.
2: Hát figyelj, én a politikával önmagában ugye 2013 óta foglalkozom, de ugye akkor nem a Fidesz-tel szimpatizáltam. Én egy teljesen másik pártot támogattam, és 2015-ben indultam egy önkormányzati képviselői választáson is, ahol ugyan nem a Fidesz színeiben, de elindultam, viszont pont a Fidesz miatt nem kerültem be az önkormányzati választásra, és akkor fordult át bennem ez az egész, hogy én a Fidesz szeretném támogatni és Orbán Viktor munkáját, amikor 2016-ban ugye elindult az egész migrációs hullám, és Orbán Viktor küzdött azért, hogy Magyarország nem maradhasson bevándorló ország. Ugye én kiléptem, mert alapítottunk egy ifjúsági tagozatot is ott a fiatalokkal. Én akkor kiléptem ugye abból az ifjúsági tagozatból, majd később ez a párt fel is oszlott. És hát azóta vagyok Fidesz szimpatizáns, és nem olyan régen, ugye amikor megszülettek a gyerekeim, én abba hagytam ezt az egész dolgot, és akkor most itt láttam itt a kampányidőszak alatt azért elég sok olyan baloldali tartalom jelent meg, ami nem fette a valóságot, és hát 2026 márciusától kezdtem el gyártani a TikTokra, illetve a Facebookra olyan tartalmakat, amivel szerettem volna erősíteni a jobboldali szemléletet. És hát igazán volt azóta.
1: Ugyanakkor, hogy látott a fiataloknak a részvétel a politikában Magyarországon? Mennyire érdekli egy átlagos fiatal srácot, leányzót, hogy tulajdonképpen mi folyik körülötte, és a politika az, ami végső soron befolyásolja az életét? Mennyire foglalkozik az avval?
2: Hát én úgy látom, hogy a most jelenleg Magyarországon azért egyre több ember foglalkozik, és hát hál' Istennek azért fiatalok is foglalkoznak a politikával, viszont szerintem az a legrosszabb ebben az egészben, hogy ugye most pont egy olyan miniszterelnökünk van, aki elég rossz kommunikációt közvetít a mai fiatalok felé, és inkább csak az egyik oldalt hallják, a másik oldalról nem is szeretnének hallani abszolút, és ezt viszont ezt nem szabad, hogy ilyen hogy így lássák az egészet, tehát hogy muszáj mind a két oldalt megnézni, úgyhogy én bízom benne, mert mostanában azért elég sok olyan kommentet kapok, illetve üzenetet, hogy egyébként is a szavazóktól is, is a szimpatizánsoktól is, akik azt mondták, hogy egyébként ők a Tiszára szavaztak, de hogy most megnézték a videómat, és hogy hát most elgondolgattak rajta, hogy jó helyre úszták ebbe az X-et, és egyébként kettő ilyen Tisza szavazó már jelezte is nekem kommentbe, hogy ő lehet, hogy el fog jönni a következő tüntetésre. Úgyhogy erre azt tudom mondani, hogy szerintem a fiatalokat érdekelni a politika, viszont Magyar Péter sajnos cirkuszt és filmszínházat csinál ebből az egész politikából, ami számomra is vicc, de ezt amúgy hamarosan szerintem a fiatalok meg fogják unni, hiszen tényleges eredményeket nem nagyon láttunk eddig.
1: Hát nézd, azokat az intézkedéseket, amit idáig láttunk, ezek teljesen kozmetikusak, tehát itt nincsen semmi jelentőség annak, hogy ide úgy, úgyhogy van mindegy, mint a szélsőháznak, ugyanakkor érdembeli dolgok még nem történtek. Még csak annyit, hogy hány évesek a gyerekeid, fiú-lány?
2: Hát a fiam, ő 9 éves, ő most fog majd menni 4. osztályba, illetve a kislányom most kezdi majd szeptembertől az óvodát, ő pedig 3 éves. Úgyhogy ők még eléggé fiatalok, és számomra tényleg fontos az, hogy biztonságos jövőjük legyen, illetve hogy Magyarország megőrizze a szuverenitását és a biztonságát hosszú távra is. Szóval nem szeretnék tényleg egy olyan országot, mint ami most jelenleg kialakult. Ugye Németországba, Olaszországba, Hollandiába,
1: Spanyolországba.
2: Igen. És tényleg nem szeretnék abszolút egy olyan országot nekik, ami egyszerűen élhetetlen. És ez a baj a mostani kormánynak az intézkedéseivel, hogy olyan látott intézkedéseket tesz, és ugye pont az ilyen látott intézkedésekkel vonják el a figyelmet a valós problémákról. Én szerintem ez az új kormány abszolút nem felkészült arra, hogy gazdaságilag és társadalmilag fejleszték esetleg Magyarországot. Folyamatosan olyan döntéseket hoznak a magyar parlament, de egy parlamenti közvetítést nem lehet 10 percnél tovább megnézni, mert egyszerűen nézhetetlen ez a gyalázkodás a Magyar Péternek, hogy állandóan a Fideszre, Orbán Viktorra hárít, nem meri bevallani, kérdezik csomószor a migrációs paktumról is, nem válaszol, terel, és szerintem ez nagyon-nagyon nem jó, illetve azért sem jó, mert ugye ezt a szavazó is meg fogják vonni, mert hát ugye a magyar állampolgárok is hamarosan, és tényleg ezt nem szabad, hogy én, tehát olyan intézkedéseket, az ugye most szeptember 30-ától kivezeti a kamatstoppot, akkor ugye nemzeti hitvallás leszedette a közintézményekből, akkor ugye most a védett árat szünteti meg, tehát hogy...
1: Az igazság az, hogy a nép választott, és egy hatalmas kétharmadot adott a kormánynak, a mostani kormánynak, hogy ez hiba volt, nem volt hiba, ez majd a jövő tényleg eldönti. Minden esetre egy megnyugtató az, hogy vannak emberek, akik kimernek állni, oda teszik magukat, és elmondják a saját véleményeket. Úgyhogy Tóth Elizabeth, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, tartsad a vasakat a tűzbe, és szervezd annyi tüntetés, amennyi csak kell, és legyen nagyon sikeres.
2: Muszáj lesz tüntetéseket szervezni. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni, és üdvözlöm a kinti magyarokat is, és mindenkinek tudás estét, ugye? Ott már este van.
1: Itt már este van, igen. Úgyhogy Isten áldjon meg. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm nektek. Sziasztok.
0: Kedves hallgatom, a Tulcsiplár FM 88,5-es hullámosszát hallgatod, és Tóth Elizabettel beszélgettem, abban a fiatal hölgyel, aki egy körülbelül 8000-es tömeget hozott össze a emigráció ellen. Mondja, Katalin, mondjad?
3: Igen, és őt a Facebookon meg lehet találni, az Elizabeth kötőjel Magyar Valóság nevű oldalon, úgyhogy keressetek rá, nézzétek meg, hallgassátok meg, hogy mi az, amit feltesz, és támogassátok.
0: Minden esetleg egy szenzációs dolog, hogy a fiatalok is bekapcsolódtak a politikában, hiszen mi öregek,
3: hát ugye? Hát az ő bőrükre megy a játék.
0: Hát ez a másik, igen. Ez most tényleg az ő bőrükre megy, és...
3: Nekünk már olyan mindegy.
0: Hát ráadásul, mivel hogy mi külföldön élünk, úgyhogy ilyen szempontból bennünket olyannyira nem érint, de ugyanakkor emocionálisan minden körülmények között, meg hát a rengeteg rokonom itt Budapesten, Magyarországon, és ezeknek mind-mind az életminősége változna meg, hogyha egy olyan olyasfajta,
3: hát olyan intézkedések jönnek, amik
0: pontosan
3: nem jók a magyar embernek.
0: Így van, folytatta tovább a műsorunkat, kezdjük akkor ezzel, mert ez...
1: Tóth Elizabeth, szeretettel köszöntelek!
0: Nem erről van szó, hanem ez az, meg itt van ez az.
3: A sok egér közül.
0: Így van.

0: és most útravalónak Szabó Gábor evangélikus lelkész szavait visszük magunkkal. Tűjetek hátra! Szenzációs a szöveg!
1: Kedves hallgatók! Öt érzékszervünk közül talán a látás a legfontosabb. Bár nagyon nehéz fontossági sorrendet felállítani. Egész embernek mind az öt érzékszervére szüksége van, hogy teljes életet élhessen. Az evangéliumokban olvashatunk arról, hogy Jézus egy vaknak visszaadja látását. János evangéliumában találhatjuk a vakon született ember meggyógyításáról szóló történetet, amely a maga nevében rendkívüli, hiszen ez az egyetlen olyan csodatétel, amikor a szenvedő ember születésétől fogva hordozta betegségét. Ez az ember visszakapja szemevilágát, a látás képességét. Látni annyit jelent, mint a világot, a világosságot befogadni, a belső sötétségből, mint egy börtönből a világosságra, a fényre kijutni. Az ember a történetben saját bezárt vakvilágából kinyílt az őt körülvevő teljes világra. És még ennél többre is. Kinyílt arra a világra, amelyet Jézus képviselt. A természet fölöttire, amelyben Isten kegyelme őt a fizikai és egyben lelki látással ajándékozta meg. A vakon született ember az egyetlen, aki felismeri Jézusban a messiást, Isten küldöttét, míg szülei és az őt körülvevő farizeusok lelki vaksággal megverve állnak a csoda előtt. A vakon született embert még a templomból is kizárták, mint valami bűnöst, akinek ott helye nincs. Erre mondta aranyszájú Szent János, hogy a zsidók kitaszították őt a templomból, de a templom ura megtalálta őt. A farizeusoknak fel kellett volna ismerniük, hogy Jézus olyan csodát tett, amilyent senki, mióta világ a világ, nem tett, sőt, hogy ő a messiás. Persze ők nem ilyen megváltót vártak, nem ilyent akartak. Más volt a prekoncepciójuk, az elképzelésük, ezért aztán továbbra is vakok maradtak lelki értelemben. Ezért mondja Jézus, hogy azért jöttem a világra, hogy ítéletet tartsak. Akik nem látnak, láthassanak, és akik látnak, azok vakok legyenek. És akkor a körülötte álló farizeusok azt kérdezték, csak nem vagyunk mi is vakok. Jézus azt felelte, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De azt állítjátok, látunk. Ezért megmarad bűnötök. Szent Pál apostol megtérését mindannyian ismerjük. A történet jól ismert az apostolok cselekedeteiből. Saul, aki üldözi a keresztényeket útban Damaszkusz felé, egy csoda folytán megtér. Megjelenik neki a feltámadt Jézus nagy fényességben mondván, Saul, Saul, miért üldözöl? És amikor Saul megkérdezi, hogy ki szólt hozzá, ezt a választ kapja. Jézus vagyok, akit üldözöl. Ez volt a pálfordulás. Saulból Pál lett. Már a névváltoztatás is jelzi, hogy itt egy kegyelem által újjászületett emberről van szó. A Paulus, Pál jelentése kicsiny. Nem csak fizikai értelemben, azaz, hogy kisnövésű, hanem abban az értelemben is, amit Pál sokszor hangsúlyoz, hogy az apostolok között ő a legutolsó, sőt a keresztények között is. Ez az ember, aki véres keresztény üldözést folytatott Jeruzsálemben, aki Szent István első vértanú megkövezésénél is jelen volt, s akit az apostolok cselekedetei 8. fejezetének első mondata így említ, és Saul helyeselte meggyilkolását, s aki Damaszkuszba is azért ment, hogy keresztényeket börtönöztessen be, és kövesztessen meg, ez az ember a nemzetek apostola lett. Van tehát remény. Isten kegyelme határtalan, Spál ezt megismerte. Megismerte a szeretet hatalmát, igazi értékét. Így már érthető, miért ír olyan gyönyörűen a szeretetről a korintusiaknak írt első levelében. Megtérése előtt félelemben élt. A teljesítménykényszer vaksága hajtotta. Erre jött rá az elvakult és farizeus, amikor szembe találta magát Jézussal. Ez a látomás egy időre elvette szeme világát, vakká tette, de felnyitotta lelki szemeit, és ő meglátta a feltámadt Jézust, akit keresztény hívekben üldözött. Úgy hitte, lát, és bebizonyosodott, hogy mindvégig vak volt. Olykorban élünk, amikor úton útfélen azt halljuk, hogy mennyire felvilágosultak vagyunk, hogy mindent élesen látunk, tudunk. Mégis azt érezzük, hogy lelki látásunk gyakorlatilag teljesen elveszik. A kicsinyesség és jelentéktelenség globalizációjában élünk. Mindaz, ami igazi lelki érték, ebek 30-adjára jut. Nézzük meg, antik és keresztény alapokra épült kultúránk, civilizációnk hogyan bomlik, esik szét, minden atomjaira hullik, a társadalomtól kezdve az egyénig. Már az egyén szexuális és pszichológiai identitását is megkérdőjelezik. Morális iránytünk teljesen megzavarodott. Nincs többé viszonyítási pont. Azt hiszük, hogy látunk, valójában vakok vagyunk. Kultúránk trivializálódik, nem tudunk különbséget tenni a bóvli és az igazi érték között. A lélek kiveszett a világból, és bizony sok emberből is. A lélek mélyén kétségbe esetten kiáltunk, de senki sem hallja, és az a reménytelenség önfennszámoláshoz vezet. Lelki öngyilkosságot követünk el. A lélek gyilkolása pedig már iskoláskorban kezdődik. A léleke közben védelemért, megbecsülésért kiált, és azért, hogy meghallják. Mi pedig sokszor a saját lelkünk hangját is elnyomjuk. Pedig ott van az a pont, ahol a tisztaság, a szentség, az érzékenység lakozik. Ez pedig védelemért kiált. Enélkül teljesen ki vagyunk szolgáltatva minden gonosz erőnek. És úgy néz ki, ez is a cél. Védtelenné tenni az embert lényege legmélyéig. Nem vagyok a jelszavak híve, de talán a legdrámaibb felhívás ez lehetne korunkban. Vigyázz, ne veszítsd el a lelkedet. Visszatérve a látás analógiájához, ne csak optikai látással bírjunk, hanem lelkivel is, mint Szent Pál. A lelki látás azokból hiányzik, akik nem éhezik és szomjúhozzák az igazságot, a jót. A jó, az igaz, az egyetlen valóság. A világ világossága pedig egyedül Isten. Ő a veritatis splendor, az igazi világosság, nem pedig a villogó, sziporkázó, mesterséges fények. Ne kövessük korunk farizeusait, akik ennek a fölismerésnek ellenállnak. Ne adjuk ki látónak magunkat, amikor valójában lelki vakságban szenvedünk, mert irtózunk az igazságtól, a jótól. Úgy hiszem, megfontolandó gondolat lehet ez mindnyájunknak, az álvalóságok hamis fényével teli korunkban.

0: Kedves hallgatom a Csúcsipan RFM 88,5-es hullámozát, hallgatod Rádió Mozaik Sydney innen Clatesville-ből, a telefonszámos stúdióba 98-16-27-77-es és útravalónak Szabó Gábor evangélikus lelkész szavait vittük magunkkal, és akkor menjünk Erdélybe, és Sándor Krisztina van a vonal másik oldalán, és beszélgetünk Erdélyről, Tusványosról, mindenféléről, és ha megnézitek majd az indító oldalt a mai napi adásnak, akkor ott van valami csoda. De ezt majd a Kati fogja elmondani későbbiek folyamán, úgyhogy Krisztina, édes, te jössz. Sándor Krisztina, szeretettel köszöntelek téged, és végső soron nagyon sok minden történt az alatt az idő alatt, amiről mi nem beszélgettünk, és hát tulajdonképpen érdekes, hogy Tusványos megint lesz, és ez már 30-valahány éves Tusványos minden évben van, és úgy látszik, hogy ez évben a Fidesz megújulását fogja jelenteni, úgyhogy te neked mi a véleményed, te hogy látod ezt, és hát végsősorban mi történik Erdélyben, mi történik Romániában, vannak-e olyan hírek, amiket bennünket érdekelhetne, úgyhogy mindezt szépen majd kibogozzuk együtt, úgyhogy most te jössz.
1: Köszönöm szépen, berobbant a nyár Romániába, és az első a amit mindenképpen megjegyeznék, hogy most már több hete nincs kormányunk, mert Ilie Bolozsán liberális kormányfő lemondott, és azóta is keresik úgymond az új miniszterelnököt, most már két jelöltnek a neve is szóba kerül, de egyelőre nem biztos, hogy meg lesz a parlamenti többség, úgyhogy van egy nagyfokú politikai bizonytalanság, ami nyilván nem tesz jót a gazdasági életnek, de hát mondjuk ehhez is hozzá lehetett szokni, mert az elmúlt években ez azért jellemző volt. És akkor folytatom a számomra kedvesebb témával, Tusványossal. A 35. alkalomra készülünk, és hát én magam most már ezzel együtt a 18. éve, hogy aktívan benne vagyok a szervezőcsapatban, és nyilván különböző intenzitással, meg más-más szerepkörökben, de most már jó pár éve főleg a politikai közéleti programokkal foglalkozom, és hát nyilván, hogy április 12 után nagyon sokakban felmerült a kérdés, hogy lesz-e. Ez egy kicsit furcsa volt részünkről, mert hogy Tusványos mindig is volt, ahogy szoktuk mondani, tehát a Gyurcsány kormányok idején is minden évben változatlanul megszerveztük, úgyhogy idén is július 21-26 között várjuk mindazokat Tusványosra, akiket érdekel a magyar meg az erdélyi közélet. És hát persze hozzá kell tenni, hogy a magyarországi választási eredmények után azért sok kérdőjel fölmerült a tekintetben, hogy hogyan alakítható a program. Egyértelmű, hogy a Fidesz most ezekben a hetekben próbál a megújulás útjára térni, még elég sok belső kritikus hangot lehet hallani, volt egy kongresszus is az elmúlt hétvégén, próbálják rendezni a soraikat, de ami biztos, hogy Tusványoson is adunk lehetőséget arra, hogy erről is legyen szó. Tusványos az a terep, ahol szinte mindenről lehet beszélni nyíltan, ahogy szokták mondani, és most sem fogjuk kerülgetni a kényes kérdéseket. Ugye van miről beszélni, akár Magyarországon, akár itt Erdélyben, Romániában egy elég jó koncertlistával készültek a szervező kollégák, és lassan, de biztosan egyre több info jelenik meg a Tusványos Facebook oldalán is, úgyhogy ezeket érdemes követni. Valószínű, hogy a program kínálata az egy picit szűkül, de ez nem válik a rendezvény kárára, mert hogy így is túl sok volt. Tehát minden évben arról számolhattam be, csak itt nektek is, hogy annyi a program, hogy ember legyen a talpán, aki el tud igazodni bennük. Ezt most egy kicsit visszább fogjuk, és valószínűleg szellősebb, de ugyanakkor koncentráltabb lehet, ami a programban marad. És hát nagyjából ennyi, egy hónap maradt hátra, készülünk. Egy kicsit a magas infláció az érezteti a hatását, erről a múlt hónapban is beszéltem, de hát örülünk egyelőre a nyárnak, egy kicsit mindenki szabadabb. Mától kezdődik itt a vakáció, ez az utolsó iskolai nap, évzárók vannak országszerte, és hát nyilván örülünk együtt a sok diákkal, indulnak a nyári táborozások, nagyon sok egyház, intézmény közösség, egyesület szervez mindenféle tematikájú táborokat a gyerekeknek, úgyhogy hát egyelőre élvezzük a nyarat is az egyéb gondok mellett, és várunk mindenkit Tusványosra, aki tervezi a nyarát Erdélyben.
2: Nézd, hát mindenképpen mi kollégánk Kis Ágnes ott lesz Tusványoson, és mi, ha mi személyesen nem is tudunk most elmenni, de ő minden körülmények között ott lesz, és reprezentál bennünket, és végső soron valljuk be őszintén, hogy egy 16 évi kormányzás után van mire büszke lenni, és ráadásul az évszázad legnagyobb vereségét szenvedt el a Fidesz, úgyhogy arra is érdemes odafigyelni, hogy tulajdonképpen hogyan tovább, úgyhogy elképzelhető, hogy Tusványos az újrakezdésnek a bölcsője lesz, és hát valljuk be őszintén, hogy Erdélye csodálatos helyre, hogy ezt mind meg lehessen beszélni. Nekünk személyesen 2 évvel ezelőtt egy hatalmas élmény volt Tusványos. Hatalmas élmény. Szállodák, ilyesmik, mi a véleményed? Mennyire előre kell lefoglalni a szállodákat, és mennyire jók az accommodation-ök, mert amit legutoljára tapasztaltunk, hát a maga a szoba nagyon jó volt, tehát a fürdőszobában problémák voltak, na de hát istenként minden nem lehet, ezt bevallom, de ugyanakkor találtunk nagyon jó helyeket. Szóval hogy készültök ilyen szempontból?
1: A Tusnádfürdői szállás kínálat az valóban nagyon változatos, ami azt is jelenti, amit te mondtál, tehát vannak sajnos gyengébb szálláshelyek is, illetve olyanok, amelyeket mondjuk akár 25-30 évvel ezelőtt alakítottak ki, és időközben nem volt felújítás, de vannak nagyon szép és minden igényt kielégítő új szálláshelyek, szobákkal, külön fürdőszobákkal, van a szállodai szint, van a vendégszobai szint, és vannak a családi panziók, amelyekből szintén vannak újak is, meg régebbiek is. Tehát igazából, ahogy szokták mondani, a zseb határozza meg, hogy ki mit, hol enged meg magának, illetve Tusványos hetén egy kicsit olyan szempontból nehezebb a helyzet, hogy mi szervezők elég sok szálláshelyet előre lefoglalunk, de ilyen szempontból az idén lehet, hogy szintén több a lehetőség, mert éppen a tegnap egyeztettem a szállásfelelőssel, és vannak olyan nagy szállodák, amelyekben mi minden szálláshelyet nem foglaltunk le, úgyhogy aki még most keresgél ott szálláshelyet Tusványos hetére, valószínűleg talál. Úgyhogy ez is egy változás, ami egy kicsit legalább megkönnyíti azok dolgát, akik ilyenkor már sűrűn hívogattak, hogy nem találnak szállást sem ott, sem a környéken. Úgyhogy azért kínálatból van bőven, meg a környéken is, meg Bálványoson is, tehát lehet jönni, és mondom, hogy azért a lehetőségek azok sokféle megoldást adnak.
2: Na most várjál csak, hát végső soron neked is van ottan valami panziód. Mondjad már nyugodtan, hol van ez a panzió, lehet esetleg abba a panzióba bebukkolni, és így tovább, mert hát ez rémfontos lenne, hogy legalább azokat támogassuk, akik támogatnak bennünket, úgyhogy Sándor Krisztina, mondd el, mit van neked.
1: Köszönöm szépen, az enyém egy kis vendéglő, úgyhogy ott még egyre szállás lehetőség nincs, bár a faluban van, de ez Ausztráliából nézve nincs nagy távolságra a Tusnádfürdőtől, viszont a Tusnádfürdőtől Homoródalmás másfél órányira van, tehát hogyha a rendezvényre jön valaki, akkor nyilván azon a héten ajánlom, hogy ellátogasson az Almárium kis vendéglőbe, amit mi működtetünk saját tulajdon, ugyanakkor közelebb lesz, hogyha a Tusványoson foglal szállás, mert Almástól azért másfél órát utazni naponta egy kicsit kényelmetlen, de köszönöm, Guszti, hogy említetted.
2: Figyelj rám, másfél óra az kocsival, az semmi. Főleg egy olyan helyen, mint Erdély. Hát az valami gyönyörű, valami egészen különleges. Amikor mi ott tudtunk, szemem, szájam tátva maradt a csodától. Úgyhogy másfél óra, az csak az, hogy az ember körülnéz, az, hogy beleszagol a levegőbe. Ó, Istenkém, ez egy csodálatos hely. Szóval kik folytassad, hol lehet megtalálni téged?
1: Hát mondom, hogy Tusnádfürdőtől másfél órányira van Homoródalmás, ott van egy Almárium nevű kis vendéglőnk, és a faluban vannak még szálláshelyek, tehát hogyha nálam pont nincsen még, de remélem, hogy a jövőben majd ez is meg lesz, de a faluban lehet máshol még szállást találni, és az útvonalon is több településen, úgyhogy valóban ilyen szempontból Székelyföld sokat fejlődött az elmúlt, főleg az elmúlt 20 évben, nagyon sok településen vendéglátóegységek nyíltak, szálláshelyek létesültek. Igaz, hogy nagy problémát jelent Parajdnak, hogy a Soványa beomlott, ezt is muszáj elmondani, és sajnos az a térség, ahol azért a turizmus már hogy mondjam, másabb szinteken állott, ők most nagyon, nagyon rossz helyzetben vannak, és ott elég sokan eladták a vállalkozásaikat, hogy próbálják eladni helyesebben, vagy másból megélni, tehát ezt is el kell mondani a jó hírek mellett, hogy Parajd és környéke viszont megszívta, hogy ma szoktuk mondani azt, hogy a bánya beomlott, és ez egy szomorú történet, persze felelősök most sincsenek, egyelőre nem is valószínű, hogy ott vissza lehet állítani a turizmust. Próbálkoznak, most Parajdon nemrég nyílt egy élménystrand, ott van Szováta, Medvetó, ott is nagyon sok szállás lehetőség van, de akik a környéken turizmussal foglalkoznak, azok arról számolnak be, hogy bizony még mindig érződik, hogy a bánya bezárt, és nagyon sok turista, aki oda tervezte a nyarát, akár egészségügyi okokból is, ugye a bánya levegője az sokféle légúti betegségre jó volt, azok most mind más megyékbe, vagy akár le a tengerre tudnak menni. Úgyhogy ezzel együtt egy kicsit ilyen szempontból a többi régiót kezdték jobban keresni a Székelyföldre igyekvő turisták, de még mindig nem a régi, tehát azt is el kell mondani, hogy ez lehet, hogy más országokra is el lehet mondani, de hogy a Covid óta nem állt vissza a turizmus azokra a számokra, amelyeket 19-ben elírt ebben a térségben.
2: Figyelj rám, ami késik, nem múlik, minden esetre mi megyünk, mármint, hogy Ági megy, és úgyhogy Sándor Krisztina, nagyon-nagyon szépen köszönöm, sajnos idén mi sehova, mert a 70 éves évfordulót 56-nak mi rendezzük és mi szervezzük itt a parlamentházba, úgyhogy sajnos mi sehova, de jövőre mindenképpen ott leszünk, és feltétlen megkereslek téged a kuckódba, és ott fogunk egy csülkös bablevest tenni, és remélem az van.
1: Úgy legyen, az van is, úgyhogy eltaláltad.
2: Isten áldja meg, és köszönöm.
1: Van csülkös bablevest.
2: Nagyszerű.
1: Is köszönöm.
2: Isten áldja meg, köszönöm
1: minden
2: szépen.
1: Minden jót, szerusztok.
3: Kedves hallgatóink, Sándor Krisztinával beszélgetett Guszti, ő az erdélyi tudósítónk, és Homolód Almásról való, és ott van nekik az Almárium című, vagy nevű éttermük, és
2: Ha Erdélybe jársz, akkor
3: feltétlenül keresd meg őket.
2: Csülkös bableves.
3: Velős gondolatok. Az a kép, a csontvelőről, hát
2: Katalin, az olyan... Katalin magánkívül volt egyébként. Nézzétek meg majd az indító képet, ez szenzációs lett, tényleg, szenzációs lett, és hát mondom, nem csak, hogy velős csontot, hanem annyi minden más, és egy majd csodálatos...
3: És egy gyönyörű, hangulatos hely.
2: Így van, csodálatos, hangulatos hely. Folytatta tovább a műsorunkat. Nagy Perge László, aki ezt a rádióadást ismeri, és követi bennünket, a nevet, azt minden körülményeket ismeri, mert egy szenzációs grafikus művész, és tulajdonképpen ő avval futott be a magyarok között, hogy magyar történelmi figurákat rajzolt le, és rovás írással írta alá a dolgokat, úgyhogy beásta a nevét a magyarok szívébe. De közben, és én kitaláltam, amit, hogy közben följött, hogy azon kívül, hogy ilyen grafikákat csinál, kocsikat is tervez. És hogy és miként, hogy jutott ehhez hozzá, úgyhogy Lacikám, te jössz akkor. Nagy Perge László, grafikus művész, szeretettel köszöntelek téged, és hát a rádióhallgatóik ismernek téged a nyitóképek által. Csodálatos dolgaid vannak rajzban, és a rovásírás, ami tulajdonképpen a te erősséged, és utóbbi időben megdöbbenésemre fantasztikus kocsikat tervezel. Na most ezek a kocsik, éppen múltkor elnéztem a Nissan orosz teherautót, kis négykerék meghajtású kocsit, egy olyan jazzy kis kocsit csináltál belőle. A gyár nem keresett meg téged, hogy Perge úr, szeretném a dizájnát megszerezni, vagy egyáltalán jöjjön el hozzájunk chief designernak, tehát tervezőnek. Egyáltalán Miért tervezel autókat? Meséld nekem szépen.
4: Üdvözlök én is minden hallgatót. Hát az autókat, hogy miért tervezem, ez egy jó kérdés. Tulajdonképpen az autók az én szenvedélyem. Tehát gyerekkorom óta autókat rajzolok, sőt, az autók által kezdtem el rajzolni kiskoromban, és tulajdonképpen az autók indítottak el ezen a pályán, amin ma is vagyok. Tehát mindig is része volt az életemnek, ez egy ilyen szenvedély. És hát professzionálisan grafikus dizájnerként dolgozok, de hát ugye itt van ez a szenvedély rész, ami ki akar törni belőlem, és akkor itthol vannak ilyen saját projektjeim is. Körülbelül 4 vagy 5 éve terveztem meg a Jugót, a kis Jugót, ugye ami Jugoszláviában volt az Zastavának a terméke, és hát ez a terv, ez egy nagy bummot csinált, úgymond a balkáni országokba. Tehát minden magazin megjelentette Bulgáriától, Görögországtól, egészen Szlovéniáig az összes médiába szerepelt. És tulajdonképpen valamennyire részt is játszott abba, hogy most úgy néz ki, hogy születni fog egy új autó a Jugo névvel, de fel, mint dizájnert nem kerestek meg engemet.
2: Hát pedig ez lenne az igazi, amikor a visszamennek ahhoz az emberhez, aki ezt megalkotta anno dacumál. Ugyanakkor milyen technikai kihívások vannak, ez a jó szó. Milyen technikai kihívások vannak, amikor te egy autót tervezel? Hogy állsz neki, csak egyszerűen mik az elvek? Mert nyilván itt valami fajta elv is van.
4: Hát én ezt úgy nevezem, hogy retrofuturisztikus dizájn. Tehát, hogy megtartom az autónak a felismerhető vonalait, tehát nem, de tulajdonképpen komplett új autót tervezek, csak felismerhetővé teszem. Tehát, hogy látszódjon, hogy minek az utódja. Például most ugye nagyon sokan beszélnek a Ferrari Luce-ról, ami megjelent, az elektromos 4-üléses Ferrari. Hát most, és mindenki a design-ról beszél, mert hát ők radikálisan szakítottak ugye az ő politikájukkal. Egy az, hogy 4-üléses, második, hogy családi autó, de viszont olyan, hogyha át akarod a Ferrari jelet, akkor akár lehetne Fiat is, vagy Nissan, vagy akármilyen autó. És hát én ezt, mikor megláttam, akkor rögtön belső indítatásból egy design háborút indítottam tulajdonképpen a Ferrari ellen, úgyhogy megterveztem a saját 4-üléses elektromos Ferrari-mat, hogy hogy is kellene, hogy kinézzen. Na most én igyekeztem arra, ugye az 50-es években használt tipikus Ferrari vonalakat megtartani, és hogy ne legyen rajta semmi egyenes vonal, ne legyen rajta törés, ugye a Ferrari-nak olyan kell, hogy legyen, és hát meg is terveztem, felraktam a netre, és egy érdekesség az, hogy a Ferrari-nak az art direktora LinkedIn-en keresztül megkeresett, és csak annyit mondott, hogy I appreciate your work.
2: A pénzt nem ajánlott, nem gondoltál, hogy hát meg kéne keresni a Perge Lacit, hogy ugyan álljon be hozzánk versenyezni, vagy álljon be hozzánk megtervezni ezeket a dolgokat. Na most, amikor például itt van a Ferrari, vagy itt van a Lotus, vagy mondhatnám a Rolls-Royce, ami egy klasszikus gépjármű, ezeknek megvannak a klasszikus vonalak, vagy például a BMW, a maga az első rács része a BMW-nek, az majdnem az első BMW-k óta ugyanaz. Na most ezeket a formákat te megtartod, vagy te ezeket újra tervezed?
4: Újra tervezem, tehát, hogy megtartom, tehát hogy felismerhető legyen, újra van gondolva az egész. Még egy érdekesség a Trabanttal kapcsolatban, tehát a Trabant volt az az autó, ugye, amit megterveztem, és hogy kitört egészen világszínvonalra, úgymond Amerikától egészen Oroszországig megosztották, és sőt a németek azok nagyon rákattantak, hogy úgy mondjam, úgyhogy össze is ismerkedtem egy menedzserrel, aki csinált egy meetinget investítorokkal, befektetőkkel. És hát csak annyi volt a gond, ugye, hogy a Trabant az kommunista autó volt. És hát a németek nem akarnak semmi összefüggést Oroszországgal ebbe a helyzetbe, úgyhogy ez lemaradt. De megvan a projekt, él, úgyhogy mindenkinek nagyon érdekes.
2: Na most visszatér, csak mielőtt még elmennél a Trabantömet. Trabantot mindenki ismeri Magyarországon. Mit lehet azon, bevallom őszintén, nem láttam ezt a dizájnodat, próbáld a rádió hallgatónak elmondani, hogy hogy lehet egy plastik Trabantból egy világszínvonalú megtervezett kocsit csinálni.
4: Rá kell keresni az interneten, hogy Nagy Perge László és Trabant kulcsszavakkal biztos, hogy ki fog ugrani. Hát a Trabant tulajdonképpen, ugye a Trabantot nem azért vette az ember, mert tetszett neki, vagy jó autónak találta, hanem rá volt kényszerülve abban az időben, mert más lehetősége nem volt. Tehát az én generációm már, meg az idősebb generáció, mindnek van valami érzelmi kötődés a Trabanthoz. Tehát mindenki találkozott a Trabanttal, vagy legalább tolta. Ezeket az érzelmeket akartam felébreszteni tulajdonképpen a Trabant újra tervezésével. Megtartottam úgymond azt a kedvességet, amit a Trabant tud nyújtani, mert vannak neki kedves vonalai, de viszont egy teljesen modern elektromos autót csináltam belőle tulajdonképpen. Tehát azért is nevezem retrofuturisztikus dizájnnak, tulajdonképpen az. És tehát, hogyha lássuk, a világban ez nem megszokott dolog, tehát itt van mondjuk rá a Mini, amit újra terveztek, vagy a Fiat 500-as, és mindegy nagyon menő, úgymond, termék. Na most, hát a Trabantot inkább fiataloknak terveztem, tehát, hogy egy ilyen divat autóként.
2: Ki hitte volna, hogy a 21. század Nagy Perge Laci Trabantja egyszer eljut a nagy piacra, és divat autóként fog, elektromos autóként fog működni. Minden kocsit át lehet tervezni, mert ha az ember azt nézi, hogy az 50-es, 60-as években az amerikai Oldsmobile-ok és a különböző Chevroletek hatalmas szárnyaik voltak. Úgy a rakétákhoz és a lökhajtásos repülőgépekhez hasonlítottak. A mai korszak, a Trabant, hát ez az, figyelj ide, amit itt mutatsz, szenzációs. Na most ezt a kocsit menj, hogyan lehet, minden kocsit át lehet tervezni, mondd.
4: Most tulajdonképpen azt kérdezted, hogy a fantáziának van-e határa. Hát nincs neki határja, mindent meg lehet csinálni.
2: Hát megdöbbentő. Ahogy így elnézem a kocsikat, úgyhogy a hallgatónak minden körülmények között, hol lehet ezt megtalálni? Mondd a weboldalt, csak valamit, amit segíti a hallgatót, hogy mégis meg tudja találni ennek a Trabantnak a dizájnet, mert ez szenzációs, tényleg szenzációs.
4: Tulajdonképpen weboldal nincs, van egy Behance profilom, ahova feltöltem az autókat. Tehát a Behance profilon, hogyha beírja, hogy Nagy Perge László, akkor ki fogja neki dobni a dizájnokat, de tulajdonképpen a Google keresőben is nyugodtan be lehet írni, mert biztos, hogy találatokat fog kapni, mert a média az felkapott rá, tehát, hogy mindenfelé megjelentek.
2: Na most mondd, ebből a tehetséggel, hát nem vagy milliómos, valljuk be őszintén, sőt, nagyon nem vagy milliómos. Ugyanakkor szeretnél valakit, aki téged fölkarolna?
4: Hát nem lenne rossz, mert tulajdonképpen a maga a tervezés és a design az teljes mértékben lefoglalja úgymond a kreativitásomat, és hát ugye az ilyen anyagi oldala az nekem nem erősségem.
2: Hát ezt én is elmondhatom egyébként, hogy ez neked nem az erősséged, mert nekem csak azt döbbent meg, és most itt a hallgatónak mondom, ez csak azt döbbent meg, és az a megdöbbentő, hogy azokat a régi magyar történelmi rajzokat, amiket te kiadtál, azt öntötted magadból, de tényleg a historikus rajzokat öntötted magadból, és annyi jött, de tényleg annyi jött, hogy egyszerűen megdöbbentő. És az ember ugye elkezd gondolkodni, hogy ennek az embernek már réges-régen kellene egy rajstúdiónak lenni, ennek az embernek már olyanok kellene lenni, mint Walt Disney, vagy a Warner Brothers, vagy mit tudom én. Nem, az ember továbbra is valahol Szabadkán él, egy kétszobás lakásban, és rettentő sokat rajzol. Jó lenne, hogyha valaki a nagy pergelászot fölkarolná, mert szenzációs, tehetséges ember, és nagyon-nagyon szeret rajzolni autót, kocsit, történelmi figurákat, és egy fantasztikus magyar. Mióta élsz Szabadkán?
4: Még annyit elmondanák, hogy ezzel a történelmi rajzokkal kapcsolatban, hogy az idén július 9-től lesz először kiállításom itt Szerbiába. Palicson lesz egy kiállítás a Nyárhangoló Fesztivál keretében. 9-én lesz a megnyitó, és 12-ig lehet megnézni. Felszín alatt címmel lesz a kiállítás. Két témával, tehát lesznek a magyar nemzeti grafikák, ugye, amiket már ismerünk, és van egy új témám is, ami Szabadkáról szól, Szabadkának az épületeiről, de ami egy hát kicsit ilyen Salvador Dali stílusban hozzá van képzelve alatta ilyen alagút rendszerek, meg rejtélyes dolgok, és és ezért is illik ez a név, hogy felszín alatt a magyar nemzeti grafikákra is, meg ezekre a szabadkai rajzokra is.
2: Nagy Perge László, hát én csak tátott szájjal állok itt, vagy ülök itt inkább, és tényleg őszintén kívánok neked egy nagyon nagy sikert, mert valami olyan dolgot csinálsz, nagyon sok művész ismerek, de kevés olyan termékeny művész ismerek, mint téged. Minden alkalommal kiteszel valamit, minden alkalommal nagyon szépet hozol, nagyon ügyeset hozol, és ez alá egy fantasztikus, de őszintén mondom fantasztikus. Kívánok neked egy mecénást, aki szereti a kocsikat, a szép kocsikat, és kívánok neked egy közösséget, aki viszont nagyon támogat abba, hogy a historical rajzaidat, a történelmi rajzait azt el tudjad adni, és beinteni vele Közép-Európát, a Kárpát-medencét, úgyhogy Isten áldja meg, és köszönöm szépen!
4: Én is köszönöm szépen!
5: There's so much happening at station sponsor North Ride RSL. With free live entertainment in the Heritage Lounge and Marble Bar, Friday to Sunday, and low-priced ticketed featured acts in the club's auditorium each Saturday night. There are loads of free games and giveaways galore for members each week, together with the monthly mega draws. And with many quality dining choices, including the Riverviews Bar and Dining, Marble Bar and Cafe, Green Bar, Downstairs Bar, and the House of Tong. Where? The North Ride RSL, where community is our focus.
6: Since 1880, the Salvos have supported Australians through the Depression, two world wars, and countless disasters. Today, they help over 1 million people around the country every year by providing meals, accommodation, counselling, financial assistance, and much more. When Australians are doing it tough, the Salvos are here to help. With your help, they always will be. please give generously by calling 13 Salvos or online at salvos.org.au.
7: At 2RRR, we love to hear from our listeners. So why not text your favourite 2RRR presenter while they're live on air? The number to do that is our new text line, 041-2RRR-885. Now, it gets a bit complicated because the letter R is the number 7 on your phone's keypad. So the number again is 041-2RRR-885 or 041-2777-885. Can't wait to hear from you.
8: Felhívás a közösséghez. Bendigo North Ride Community Bank közösség által létrehozott bank a közösségért. A fiók megnyitása 2005 óta több mint 350 000 dollárt adott a helyi közösségeknek pénzsegély és védnökség formájában. Amikor a Bendigo North Ride Community Banknál helyezed el pénzed, nem csak úgy érzed, hogy ide tartozol, azt is tudod, hogy a saját közösségedet támogatod. Hív Pettet és munkatársait a Bendigo North Ride Community Banknál a 98 78 55 59-es telefonszámon. Bendigo North Ride Community Bank értékes támogatója TRRR FM 88.5 rádiónak. TRRR a helyi közösség hangja.
2: Marosán Csaba, szeretettel köszöntelek téged, te egy színművész vagy Kolozsvárot, és körülbelül egy évvel ezelőtt fedeztelek fel téged a YouTube-on, és megfogadtam már akkor magamnak, hogy egy nap megszólítalak, és az az egy nap az most történik. Úgy tulajdonképpen, ha valaki nem tudja ki Marosán Csaba, mit mondanál számára?
9: Én mindig úgy mutatom be magam, hogy Marosán Csaba vagyok, mondhatni humorosan, de háromszoros kisebbségi létbe születtem, erdélyi kisebbségi létbe. 14 éve vagyok társulati tag a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Ott is a kicsi színészek közé sorolnak. A Kolozsvári Színházon röviden csupán annyit általános kultúránkhoz hozzátartozik, hogy a világ

0: kicsi, hogy az Úristen megáldott 6 lánytestvérrel, 6 nagyobb testvérrel, én vagyok a kicsi öcsike.
1: Te vagy az öcsi, családban. Igen, ezt a részét én is ismerem, mert valahogy én is ember szenvedek. De hát Istenképp figyelj ide, öcsik azért nagy dolgokat csináltak a világba. Mikor és hol tanultál meg ilyen szépen verset mondani, és tulajdonképpen mikor volt az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy színész leszel?
0: Ez visszavezethető egészen a nagyon-nagyon kicsi gyerekkoromig, 6 éves koromig, amikor is a színpaddal először kautaszegi vagyok, amúgy kautaszentkirályi születésű, és a körösfői részeg alatt 3 kislány Zabotarat, Sejhaj, Zabotarat Alovának, ez nagyon ismert népdal, amit még Bartók Béla gyűjtött föl Körösfőn, ahonnan ered a sebes körös. Na, a lényeg, hogy a kautaszegi magyarság minden évben majális szintjén, május első szombatján összegyűl kautaszeg apraja nagyja a részegtetőn, ahol ugye virágzik a részegvirág. Na és akkor hát ott mindig szerveznek egy népdal vetélkedőt. És valamikor nagyon-nagyon régen, hát közel, pontosan 30 évvel ezelőtt történt az eset, amikor én is jelentkeztem, és ott énekeltem is egy népdalt, és hát az volt tulajdonképpen a tűzkeresztség, amikor találkoztam életemben először a színpaddal. Még arra is emlékszem, hogy melyik népdalt énekeltem, így hangzott. Erdély körül van kerítve, mégis kimegyek belőle. Hagyok olyan szép szeretőt benne, hogy holtig fáj a szívem érte. És hát oda vezethető vissza a színpad szeretet, utána aztán iskolai szinten gyakran vettem részt szavaló versenyeken, majd aztán a középiskolába, amelyet Zilon végeztem, a Veselényi Református Kollégiumba, ott, ahol Ady Endre, ott végeztem én is, és hát ott egy amatőr színjátszó csoportot alapítottunk, amelyel aztán jártunk nagyon sok helyen fellépni Erdélybe. És már akkor azért középiskolás koromban azért megfordult a fejembe, milyen lenne akár színész lenni. És aztán nagyon sok szavaló versenyen vettem részt. És aztán jelentkeztem, igen, 2009-ben a Kolozsvári Színművészeti Egyetemre, ahol aztán el is kezdtem az egyetemet, és 2012-ben végeztem el az egyetemet, és attól az évtől kezdődően vagyok a Kolozsvári Színházba színművész.
1: Na most végső soron a versszavalás. Az egy különleges jutalom, vagy különleges tulajdonság, hogyha valaki tud verset mondani. Mert nem verset nem el kell szavalni, hanem verset mondani kell. Hogy állsz ehhez hozzá? Verset szavalni kell, vagy mondani kell?
0: Én azt mondom, hogy verset mondani kell. Az elmúlt 11 év során nagyon-nagyon sok műsort szerkesztettem, amelynek lényegre törő célja megszeretetni az irodalmat, a költészetet a fiatal generációkkal, touchscreenes telefonok világába született ifjakkal. Verset mondani kell, mert én úgy tartom emberként és színészként is, hogy mindig is bárki, aki ahol felszólal és emberek előtt beszél, az a szó, amely elhagyja az ajkát, az őszinte kell, hogy legyen. Én csak olyan verset tudok mondani, amelybe egy kicsit bele tudom érezni magam, és egy kicsit azonosulni tudok magával a költővel is. Emiatt nagyon sokszor elutazok olyan helyekre, ahol a költő írta az adott verset, hogy még jobban átérezzem azokat a gondolatokat, amelyeket beletáplált az adott költő, akár 100 vagy 200 évvel ezelőtt. Úgyhogy verset mondani kell. Én érzelmileg is kötődöm egy-egy vershez, amelyet elmondok, nagyon sokat. Hagyom önmagamban egy kicsit morzsolódni, forgolódni az adott verset is, amikor úgy érzem már, hogy mondhatni, benne van az én gondolatom is, akkor tudom őszintén elmondani. Van egy ilyen mondás a színművészet világában, hogy egy olyan ember, akinek nem hunyt el még közeli hozzátartozója, nem igen tudja hitelesen eljátszani Hamletet. És ez mindenre igaz. Érzelmileg kell kötődni az adott vershez, szöveghez. Meg kell érteni az adott költő élethelyzetét, milyen körülmények között írta azt a verset. Én jártam például a Székelykocsárdi vasútállomáson, ahol megírta Dzsida Jenő az egyik legismertebb versét, a Nagy csütörtököt. A Szeptember végén című verset éppen Kolton mondtam föl egyszer videóra, ahol írta Petőfi Sándor 1847 őszén, a Koltói őszt során,

0: és meg annyi versfilmet, versvideót készítettem, szintén didaktikai célból olyan helyeken, ahol a költő írta a verset. Tudom, hogy álmódon nem is lehet mondani, szavalni nem lehet. Tehát akkor ez egy egyszerű gépezet lenne, akár egy Windows hang, amely fölmondja az adott verset. Beletápláljuk, és hangszóróba kimondja egy teljesen monoton hangon. De hát ettől vagyunk mi emberek, és ettől nem halt ki a színház 100 év múltán is. Nagyon sok ember, mikor a Lumière fivérek ugye föltalálták a forgófilmet, megjósolták, hogy az 1930-as, 40-es évek végéig minden színház a világon be fog zárni, hiszen már nem lesz igény rá az emberek részéről, hiszen jön a film, és az mindent el fog sodorni. Pont úgy jósolták meg a laikus emberek, amikor megjelent az első automobil, hogy na vége a vasútnak, senki nem fog már vonatozni 10-20 év múltán. A színház pont így fog élni, ahogy most él 100 év múltán is, mert a színház élő, és abban a pillanatban, amikor a színész fölmegy a színpadra, egy csodálatos kapcsolat alakul ki a néző és a színész között. De ez csak akkor jön létre, ahogy mi nevezzük a görög szóból a katarzis, az a milliónyi rezgés gondolati szinten a közönséggel, csak akkor van kapcsolat, ha őszinte a színész, és ha azt a verset mondja, az ő gondolataival átitatva. Ugye?
1: Nagyon érdekes egyébként, hogy nekem a hangot fogod meg, mert én szentül hiszem, hogy a hang az nem hazudik, és rettenetesen fontos, és egy Isten adta adottság, ha valakinek olyan orgánuma van, mint neked, amivel végső soron mindazokat a gondolatokat, amiket te benned megfogannak, ezt te el tudod mondani. Mik a kedvenc költőid, és tulajdonképpen miért ők azok, akik a kedvenc költőid?
0: Kedvenc költőim, hát mondhatni igen, igazából 3-4-et tudnék felsorolni. Egyik kedves és legkedvesebb költőm Dzsida Jenő. Dzsida Jenő, aki a Psalmus Hungaricus szerzője, aki helikoni tag volt, és itt nyugszik Kolozsváron a Házsongárdi temetőbe. Pontosan 11 évvel ezelőtt, amikor elindítottam a Templom és Iskola című versmissziómat, akkor az ő életéről szóló műsorommal jártam a végeket, azokat a szorványközösségeket idehaza Erdélybe, ahová nem igen jut el a színház. Dzsidát pedig nagyon-nagyon megszerettem, mert nagyon emberi és emberközeli, természetközeli költészete van. Nagyon egyszerű gondolatokkal tudja a legtisztábban leírni az emberi életérzéseket pár sorba. És nekem nagyon-nagyon-nagyon sokat mond a sír felirata, amely így hangzik: megtettem mindent, amit megtehettem, kinek tartoztam, mindent megfizettem, elengedem mindenki tartozását, felejtsd el arcom romló földi mását. Az egész emberi élet erről szól, hogy mindenki keresi az útját, mindenki keresi a helyét a világba, ugye Tamás Járon parafrazálva, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. De a legfontosabb cél talán, hogy megtenni mindent, amit megtehetünk azért, hogy egy sokkal, de sokkal békésebb és szebb világ következzen utánunk, és valamilyen szinten nyomot hagyjunk magunk után jó értelemben. Dzsida Jenő pedig nyomot hagyott maga után, úgyhogy csak 31 évet élt, de egy óriási költészetet hagyott az utókorra. Dzsida után pedig sorrendben jöhetne Adi Endre. Engem igazi Adi kultuszba neveltek már gyerek óta, hiszen a családfám, a pedigrémet, ugye, kutyanyelve, ha megnézné valaki, akkor ugyanúgy néz ki, mint Adinak, hiszen apai ágon szilárdsági vagyok, anyai ágon kautaszegi felmenőkkel rendelkezem, és ugyanott végeztem a középiskolát is, ahol ő, az Ilai Wesselényi kollégiumban. És az ő költészete is nagyon-nagyon közel áll hozzám, mert ő egy rettenetesen gondolkodó ember volt, aggódott a nemzetért, bár sokan követ dobnak rá, így utólag is, de véleményem szerint nem jogosan. És erős volt az Isten hite. A harmadik helyen pedig állna talán Reményik Sándor, aki szintén egy rettenetesen kedves költő számomra, és Dzsidától pár tíz méterre nyugszik a Házsongárdi temetőbe. Neki pedig szintén sokat mond a sír felirata, csupán egy sor. Egy lángot adok, ápold, add tovább. Ez is egy óriási kérdés, feltevődik az ember életébe, akármilyen szakmába éljen, dolgozzon, alkosson, vagy akármilyen közösségben éljen. Mindig az a kérdés, hogy egy lángot kaptunk, akár több lángot is kaptunk mentorainktól, tanárainktól, drága szüleinktől tudáshalmazt a kultúránkon belül, az anyanyelven keresztül, és mindig ez a kérdés, hogy ezt a lángot megőrizzük, rosszul sávpárkodva elássuk a bibliai példázattal élve, vagy ezt a lángot továbbadjuk a következő generációk számára. Én is vallom Bartók egyik gondolatát, hogy olyan kevesen vagyunk, mi magyarok, hogy nem engedhetjük meg a műveletlenség luxusát. Nap mint nap újra kell, meg kell tanulni elődeinknek az általuk átadott tudáshalmaz, kultúrához tartozó énekeket, népdalokat, és ez csak egy a milliósok dolog közül, amit lánként tovább kell adjunk a következő generációkra.
1: Igen, igen. Erdélyi színész vagy, elszakító területen élsz. Mennyiben befolyásolja ez a színészi tevékenységedet? Az indítatás, a csak azért is, mi van benned ilyenkor, amikor te felállsz a színpadra, hogy csak azért is megmutatjuk? Vagy hogy éled ezt meg?
0: Nagyon fontos, hogy én embereket békíteni akarok az irodalom segítségével, generációkat összefogni a versek által, és én nem lázítani akarok embereket, hanem egy sokkal szebb jövőt szeretnék kialakítani ide-haza Erdélybe. Én itthon akarok maradni, én innen nem akarok elmenni, itt van az én otthonom, itt van a családom, itt van a munkahelyem, és mindig azt mondom, a Dzsida Jenőféle gondolatiság, mindig magunkért, soha mások ellen. Sót párolunk, vásznakat szövünk, és még kisebbítünk, lassan.
2: Kedves hallgatóink, Marosán Csaba, kolozsvári színművésszel készült interjú első részét hallották, folytatjuk a jövő héten. És akkor most egy pár szót a herendi kerámiáról, porcelánról. Hiszen 200 éves a herendi porcelán manufaktúra, amely egy apró bakonyi faluban kezdődött, még jóval azelőtt, hogy a herendi név a világ egyik legismertebb porcelán márkájává vált volna. 1826-ban egy Stingl Vince nevezetű keramikussal kezdődött. A vállalkozás eleinte szerény körülmények között működő kisműhely volt, és inkább kőedényeket készítettek a ma ismert finom porcelánok helyett. Vállalkozása fejlődésnek indult 29-ben, de anyagi gondok nyomasztották. A fordulat akkor következett be a manufaktúra életében, amikor Fischer Mohr az 1830-as években átvette az üzemet. Ő volt az, aki felismerte a minőségi, kézzel festett porcelánban rejlő lehetőséget, és merész nemzetközi terveket szőtt. A 19. század közepére Herend neve egyet jelentett a lehetőséggel. A tehetőséggel. Az 1851-es londoni világkiállításon a gyár akkora sikert aratott, hogy Viktória királynő is rendelt egy mintát, amely azóta is az ő nevét viseli. A Habsburg udvar, európai arisztokrata családok, sőt, a közel-kelet uralkodói is rendeltek Herendről. A manufaktúra különlegessége az volt, és maradt máig is, hogy minden egyes darabot kézzel készítenek és festenek. A manufaktúra egyszerre volt műhely és közösség. A mesterek generációról generációra adták tovább a szakma technológiáit és titkait. A kemencék izzó melege, a festőműhelyek csendje és a finom ecsetvonásai adják azt a romantikus, kissé nosztalgikus hangulatot, amely a 19. 20. század fordulójának iparművészetét jellemezte. A márka ma is a magyar iparművészet egyik legismertebb jelképe, amely büszkén hidat képez a múlt és a jelen között.
1: Érdekes egyébként, hogy generációk gyűjtik a herendit, és a minden Hungarofesten lent Melbourne-be van 4 vitrin, ahol eredeti herendiket lehet látni, és azt a olyan becsbe tartják a tulajdonosai, és érdekes egyébként, hogy a generációk mennyire fordultak ettől, és manapság tulajdonképpen megint csak felfedezik a herendit, úgyhogy nagyon remélem, hogy a következő generáció...
2: Ne aggódjál, felmész az internetre, meglátod, hogy mennyibe kerül egy igazi herendi darab. De mielőtt még elbúcsúznánk, szeretném mindenki figyelmét felhívni arra, hogy jövő vasárnap délután 1 órai kezdettel a Magyar Házban lesz a Szent László Társaság ebédje, az évi dísz ebédje, és mindenkit sok szeretettel várnak. Kérjük, hogy jelentkezzetek Patai Ferencnél az 95-67 25-62, vagy pedig e-mailen, hát ez túl komplikált, de fogom küldeni mindenkinek az e-mailt az emlékeztetőre, úgyhogy nagyon sok szeretettel várnak mindenkit.
1: És még egy üzenet innen tőlünk, keressünk egy kis pénzt.
3: Where's a great place to socialize or hold a function?
4: The Bizzo Club Eastwood, with its ultra-friendly and personal atmosphere.
3: Get your friends together and enjoy exciting cocktails, cool wines and champers, fantastic spirit mixes, or a great choice of cold draft and craft beer with appetizing bar snacks.
4: You can watch live sports on the big screen and place a bet on the TAB.
3: 2RRR sponsored the Bizzo Club Eastwood, a great place to meet.
4: The Bizzo Club Eastwood on Hillview Road, close by West Parade.
5: Are you a RIDE resident living with a disability and interested in working?
6: Empower RIDE is a free program for people living with disabilities who want to build job skills, learn about work and business, and connect with others in a friendly and supportive group.
5: The 2026 sessions will be held bi-monthly in the Walumeta Room at RIDE Library at 1 Pope Street, RIDE.
6: Sessions will be held from 10 a.m. to 12 p.m. If you want to find out more about Empower RIDE, please visit the City of RIDE website.
7: Tune in to Music Appreciation with Paul and Steve, Fridays at 11 a.m. You'll hear music history, the charts, and artist profiles. That's Music Appreciation, heard only on your local Sound to the World, 2RRR 88.5 FM.
1: Kedves hallgatomat, 2RRR FM 88.5-es hullámoszát hallgatod. Rádió, Mosaic City innen Gritsfieldből. Katalin, menjünk haza, mert már korogatom.
2: Így van, mindenkinek kívánok kellemes vasárnap délutánt, viszont hallásra, és nagyon remélem, hogy viszont látásra a Szent László rendnek az ebédjén.
1: Pontosan, és itt szeretném megköszönni minden kollégámnak, aki ma részt vett ebben a műsorban. Szenzációsak voltatok, nélkületek az egész, úgy, ahogy van, nem jelen egy alap akármit, úgyhogy lényegeből csak azt, hogy viszlát, minden jót, és mindahogy az óriások mondják, itt a vége, most se vélem, minden jót!